0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Fültől fülig, Fan FM, FM 87.6, Csíkszereda.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

0: Wait a minute, yeah, you can give me that back.
1: Number one hit music station.
2: Turn it up.
3: Fun FM Rádió.
4: Fülig zene.
1: Fun FM.
5: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül.

0: lining up for a taste.
1: Magyarok, magyar zenék órája a Fan FM rádióban.
2: Fan FM rádió.

0: Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Van FM, Fülig zene.
0: Fülig zene, Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Arra kérem a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez, fogalmazott Nikus Ordán államfő a Kotroceni palotában folytatott egyeztetések előtt. Az elnök azzal érvelt, hogy Romániának szüksége van egy kormányra és a nyugatbarát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel. Azt kérem tőlük, térjenek vissza az észszerű magatartáshoz és jussanak megállapodásra egy parlamenti többség kialakításáról. Ne azt magyarázzák, hogy miért nem tudnak többséget létrehozni. Romániának kormányra van szüksége. A Peszede készen áll vállalni a kormányzást, nyilatkozta a Storing Rindiano pártelnök Anikus Ordánnal a Kotroceni palotában folytatott keddi egyeztetések után. Rindiano ezt az előző konzultációkor is közölte az államfővel, hisz azt szeretnék, hogy az elnök által folytatott megbeszélések eredményeként felálló új kormány minél hamarabb hivatalba lépjen, értesült az AGR Press. Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, jelentette ki Ilie Volozsán, ügyvivő kormányfő. A Nemzeti Liberális Párt elnöke kifejtette, olyan kormányra van szükség, amely átláthatóságra, egyértelmű szabályokra és a demokratikus elvek tiszteletére épül. Hangsúlyozta, a pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt 6 hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz. Újabb 1 milliárd 200 millió euróval csökken az országos helyreállítási terv, a PNRR keretösszege, miután a kormány elfogadta az Európai Bizottsággal való újratárgyalásról szóló memorandumot. Ilie Volozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, a lefaragásra azért volt szükség, mert egy sor beruházást kételenek lesznek befejezni a megszabott augusztus végi határidőig. Románia az eredeti több mint 29 milliárd eurós keretéből mostanra már legalább 9 milliárd eurót veszített el végérvényesen, de szakértők szerint a végső veszteség ennél is nagyobb lehet. A szaktárca tájékoztatása szerint a határidőből kicsúszó projektek esetében az államnak kell majd behajtania a pénzeket a kedvezményezettektől, főként a helyi önkormányzatoktól, ami hatalmas nyomást jelent az állami költségvetésre. Komoly könnyítést jelent viszont, hogy az autópályaépítéseknél sikerült kivételt elérni Brüsszelben. Ezeknél a beruházásoknál a készültségi szint arányában fizetik majd ki az uniós támogatást. Megjelent a hivatalos közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika tanterve, közölte az Oktatási Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a tantárgya földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, de érinti többek között a környezetvédelmet, a várostervezést, a közlekedést, a turizmust, a kulturális örökség védelmét, a kockázatkezelést, a fenntarthatóságot, valamint a helyi gazdaságot. Az új tantárgyat a 9-12. Osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt, szakiránytól függetlenül. A térinformatikát heti egy órában oktatják egy teljes tanéven át. A tantárgy azoknak a diákoknak szól, akik szeretnének gyakorlatias módon tanulni, modern technológiákat használni, illetve jobban megismerni a saját lakóhelyüket és környezetüket, áll a minisztérium közleményében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki a térségben, marad a javarészt borongós, csapadékos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokra csökken, napközben a csúcsérték 24-26 fokig emelkedik.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak!

FM 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Arra kérem a pártokat, hogy térjenek vissza a párbeszédhez, fogalmazott Nikos Ordán államfő a Kotrocseni palotában folytatott egyeztetések előtt. Az elnök azzal érvelt, hogy Romániának szüksége van egy kormányra és a nyugatbarát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel. Azt kérem tőlük, térjenek vissza az észszerű magatartáshoz és jussanak megállapodásra egy parlamenti többség kialakításáról. Ne azt magyarázzák, hogy miért nem tudnak többséget létrehozni. Romániának kormányra van szüksége. A PESZEDE készen áll vállalni a kormányzást, nyilatkozta a Storingrind Jánó pártelnök Anikus Ordánnal a Kotrocseni palotában folytatott keddi egyeztetések után. Grind Jánó ezt az előző konzultációkor is közölte az államfővel, hisz azt szeretnék, hogy az elnök által folytatott megbeszélések eredményeként felálló új kormány minél hamarabb hivatalba lépjen, értesült az AGR Press. Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, jelentette ki Ilie Volozsán, ügyvivő kormányfő. A Nemzeti Liberális Párt elnöke kifejtette, olyan kormányra van szükség, amely átláthatóságra, egyértelmű szabályokra és a demokratikus elvek tiszteletére épül. Hangsúlyozta, a pártja továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amely szerint a jelenlegi válságból egy olyan kisebbségi kormány jelentheti a kiutat, amely a parlamenti pártok által aláírt 6 hónapra szóló politikai megállapodásra alapoz. Újabb 1 milliárd 200 millió euróval csökken az országos helyreállítási terv, a PNRR-re keretösszege, miután a kormány elfogadta az Európai Bizottsággal való újratárgyalásról szóló memorandumot. Ilie Volozsán ügyvivő miniszterelnök bejelentette, a lefaragásra azért volt szükség, mert egy sor beruházást kételenek lesznek befejezni a megszabott augusztus végi határidőig. Románia az eredeti több mint 29 milliárd eurós keretéből mostanra már legalább 9 milliárd eurót veszített el végérvényesen, de szakértők szerint a végső veszteség ennél is nagyobb lehet. A szaktárca tájékoztatása szerint a határidőből kicsúszó projektek esetében az államnak kell majd behajtania a pénzeket a kedvezményezettektől, főként a helyi önkormányzatoktól, ami hatalmas nyomást jelent az állami költségvetésre. Komoly könnyítést jelent viszont, hogy az autópályaépítéseknél sikerült kivételt elérni Brüsszelben. Ezeknél a beruházásoknál a készültségi szint arányában fizetik majd ki az uniós támogatást. Megjelent a hivatalos közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika tanterve, közölte az Oktatási Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a tantárgya földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, de érinti többek között a környezetvédelmet, a várostervezést, a közlekedést, a turizmust, a kulturális örökség védelmét, a kockázatkezelést, a fenntarthatóságot, valamint a helyi gazdaságot. Az új tantárgyat a 9-12. Osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt, szakiránytól függetlenül. A térinformatikát heti egy órában oktatják egy teljes tanéven át. A tantárgy azoknak a diákoknak szól, akik szeretnének gyakorlatias módon tanulni, modern technológiákat használni, illetve jobban megismerni a saját lakóhelyüket és környezetüket, áll a minisztérium közleményében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki a térségben, marad a javarészt borongós, csapadékos időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokra csökken, napközben a csúcsérték 24-26 fokig emelkedik.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.
1: Azt hiszem, hogy a mai nap is követi az elmúlt napok mintázatát, legalábbis ami a hőmérsékletek, illetve az időjárás alakulását illeti. A reggeli órákban kellemesen süt a nap, aztán délután valami záporzivatar egy icipicit lehűti a levegőt, és ez nincs is nagyon rosszul, csak ne legyen túlságosan nagy az a mennyiség, ami hirtelen lezúdul ránk. Nem másért, de nem csak azt önti el, amit el kellene. Lásd mondjuk patakmedrek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, 8 óra múlt 6 perccel. Fülig zenék között Madonna, Summer, David Guetta, Teddy Swims, In Excess, LFO és még sokan mások már várják a reggeli kávét. Ha ön is így van vele, Ezendel indítom a zenét. Jó reggelt!

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhát gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhát féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
6: Reklámot hallottak.

Somber is a Get Undressed, 4:09-kor. Jó reggelt kívánok, nézzünk szét a kalendáriumban. Ivánok és Beáták boldog névnapot a június 24-én. 526 éve 1500 óta Szent Iván napját tartjuk ezen a napon. Ez tulajdonképpen a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány a tűzugrás, és aki 7-szer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelem varázsló célt is tulajdonítottak. 86 éve született Vittorio Storaro, olasz származású Oscar-díjas operatőr. Olyan művek viselik a kezemunkáját, mint az utolsó kínai császár, a Dűne vagy a Taxi. 640 éve született Kapisztrán Szent János, itáliai hitszónok, inkvizítor, a magyar keresztes sereg toborzója. 116 éve született az Alfa Romeo márka. 96 éve született Claude Chabrol, francia filmrendező, színész, forgatókönyvíró, a francia újhullámú film egyik elindítója. Egyik legismertebb műve az Unoka fivérek. 94 éve született Vámos Magda, divattervező, divatbemutatók műsorvezetője, újságíró, a Magyar Divat Szövetség örökös elnöke. 73 éve született Révész Sándor, Emerton díjas énekes, a Generális, a Piramis együttesek énekese. 76 éves a mai napon Tolcsvai László, zeneszerző, előadó, művész. 55 éve született Mencel Gábor, a Bonanza Banzai együttes egykori billentyűse. Nézzünk szét még a folytatásban a kalendáriumban. 184 éve született Ambrose Gwinnett Bierce, amerikai író, újságíró. 167 éve az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres szolferinói ütközetben. A kalendárium rovatunk végén az ajándékdalt is előkészítettem, amellyel mindazokat köszöntjük, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak. David Guetta, Teddy Swims, valamint a Gone, Gone, Gone.

0: Welcome to Wherever You Are. Ezen az albumon jelent meg annó 90-es évek elején, egészen pontosan 1992-ben az In Excess nagy klasszikusa, a Beautiful Girl. Fél kilenc lesz 4 perc múlva. Ma folytatódik a felmérés, egészen pontosan ugye matematikából vizsgáznak a 8. osztályt végzett diákok. Pénteken pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. Az országos képességfelmérő vizsgára több mint 148.000 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel, és úgy nézem, hogy még 6 percük van helyet foglalni a vizsgateremben a személyazonosító okvánnyal és egy kék színű írószerrel, minden egyébként marad. Úgyhogy kitartást kívánok a folytatásban is a 8. osztályt végzett tanulóknak, és persze kívánom, hogy sikeresen vegyék ezt az akadályt is.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentráció kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Reklámot hallottak.

0: Ő volt Jude Law és a Stressz. Bízom benne, hogy a Stressz ma mindannyiunkat elkerül. 3:49 lesz 5 perc múlva. 40 éve nem járt világbajnokságon a magyar futball válogatott, de így is vannak olyan rekordok, amelyeket magyarok tartanak, és ezeket hamarosan szépen sorba vesszük. Előtt azonban egy dal 95-ből, Ace of Base, You and I.
1: Főtől fülig.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.

A magyar futball válogatott legutóbb 1986-ban jutott ki a világbajnokságra, és legutóbb 1966-ban jutott tovább a csoportkörből. Világbajnok soha nem volt Magyarország, de 1938-ban és 1954-ben döntőt játszott a VB-n, és a mai napig vannak olyan rekordok, amelyek magyarokhoz köthetők. Ezeket gyűjtötte össze a Player, és ezeket fogom a folytatásban bemutatni. Az aranycsapat ugyan nem lett világbajnok 1954-ben egy azóta is sokat emlegetett döntő után, de Puskás öcsiék számos olyan rekordot állítottak fel, amelyek még ma is állnak. Az egyik ilyen a legtöbbet szerzett gól egy VB-n. 1954-ben 27 gólt szereztek a magyarok, ezt azóta sem tudta megdönteni egyetlen nemzet sem, pedig akkor még 5 meccs kellett a világbajnoki címhez vagy döntőhöz. Később 7, a mostani VB-n pedig a 4 közé jutó csapatok pedig már 8 meccset fognak játszani. Tehát a legtöbb gólt rúgó csapat vagy nemzet rekordja szintén a miénk. A legtöbb rúgott gól egy világbajnoki meccsen. A magyar válogatott a történelem egyetlen olyan válogatottja, amely egy világbajnoki meccsen 10 gólt szerzett. Az 1982-ben VB csoportkörben El Salvador ellen nyertek 10-1-re a magyarok, ami azóta is rekord. Kis László mesterhármassal zárt, Nyilas és Fazekas 2-2 gólig jutott, Kölöskei Tóth és Szentes pedig 1-1 gólt szerzett. Nézzük a következő csúcsot, a legmagasabb gólátlag egy VB-n. Ez is az aranycsapathoz köthető, az 1954-es világbajnokságon átlagban 5,38 gólt szerzett a magyar válogatott, sőt, az örök ranglista második helyén is Magyarország áll. Az 1938-as szintén VB döntős csapat 4,67 gólt szerzett, méghozzá meccsenként. A VB-k történetének legmagasabb gól meccs átlaga. Lionel Messi a 2026-os világbajnokságon megdöntötte a világbajnokságok történetének gólcsúcsát. Az argentin futballista 18 gólt szerzett a VB-ken, ezzel ő az abszolút rekordár. Messi a VB meccsein átlagban 0,64 gólt szerzett, ami kiváló mutató, de sehol nincs az abszolút rekordhoz képest. Kocsis Sándor egyedül az 1954-es világbajnokságon lépett pályára, 5 meccsen azonban 11 gólt rúgott, a 2,20-as meccsenkénti gólátlaga pedig a legmagasabb, amit valaha elért egy futballista a világbajnokságon. Kocsisnál egyébként egyetlen futballista szerzett több gólt egy VB-n, méghozzá Just Fontaine 1958-ban. A leggyorsabb mesterhármas szintén egy világbajnoki meccsen. Visszakanyarodunk az 1982-es El Salvador elleni 9 gólos győzelemhez, mert még egy rekord köthető hozzá. Kis László 7 perc alatt szerzett mesterhármast, ez minden idők leggyorsabb triplája egy világbajnoki meccsen. Ráadásul Kis továbbra is az egyetlen olyan futballista a VB-k történetében, aki csereként bálva szerzett mesterhármast. A legnagyobb gólkülönbségek egy

0: VB-n van egy újabb rekord, amit az 1954-es magyar csapat tart. Kocsisék 27 gólt szereztek az 5 meccsen, illetve 10 gólt kaptak, a plusz 17-es gólkülönbség pedig a legmagasabb, amit egy válogatott elért egy világbajnoki tornán.
1: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba.

0: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

A keddi katocsani konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek a megalakítását fel kell gyorsítani, közölte kedd este Nikus Ordán. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de több lehetséges forgatókönyv is van az asztalon a kormányválság megoldására, fogalmazott Kelemen Hunor, miután a katocsani palotában egyeztetett Nikus Ordán államfővel. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilie Bolozsán kijelentette, hogy a Paktum Romániáért nevű megállapodás reális megoldás lehet egy új kormány gyors beiktatására. Részletek 5 percen belül a híradóban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A keddi katocsani konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek megalakítását fel kell gyorsítani, közölte keddes Tednikus Sordán. Az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyesség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére. A folyamatnak gyorsan le kell zajlania, mert az országnak sürgősen működőképes és stabil kormányra van szüksége, fogalmazott az államfő. Az újabb katocsani konzultációk előnye, hogy a parlament hétfőn elutasította az Adrián Vesteák kormányát. Adrián Vesteák volt Nikus Ordán második miniszterelnök jelöltje, miután Eugen Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de több lehetséges forgatókönyv is van az asztalon a kormányválság megoldására, jelentette ki Kelemen Hunor, miután a Kotrocseni palotában egyeztetett Nikus Ordán államfővel. Az RMDS elnöke szerint az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, ráadásul a jogi háttér is hiányzik a megszervezésükhöz. Kelemen Hunor három lehetséges kormányzati konstrukciót vázolt fel, egy Penele-Uszere RMDS koalíciót, egy törékeny többséggel bíró Peszede Penele RMDS szövetséget, vagy egy olyan szociáldemokrata kisebbségi kormányt, amelyet kívülről a Nemzeti Liberálisok és a Szövetség támogatna. Az elnök kiemelte, az RMDS-nek az sem jelentene problémát, ha egy egyszínű peszedes miniszterelnök által vezetett kabinetet kellene megszavaznia, és egy ilyen kisebbségi kormánynak reális esélye lenne arra, hogy egészen a 2028-as választásokig működjön. A szövetségi elnök hangsúlyozta, a kormányalakítás első lépéseként egy írásos aláírt politikai megállapodásra és stabil többségre van szükség. Csak így kerülhetők el az olyan helyzetek, mint amikor a kijelölt kormányfő utólag próbál parlamenti támogatást szerezni. Utalt Kelemen Hunor Adrián Vesteán hétfesti akciójára, aki az Aurnál házalt szavazatokért. Az RMDS elnöke elmondta, George Simion Aur elnök az utolsó pillanatig játszott, feszültségben tartotta a politikai szereplőket, és ezzel tulajdonképpen mindenkinek sakkmattot adott. Az államfővel folytatott konzultáción egy esetleges rendkívüli parlamenti ülésszak összehívása is szóba került. Kelemen Hunor hozzátette, ha megszületik a politikai egyesség, az új kabinetet akár már június végéig beiktathatják. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilie Bolozsán a Paktum Romániáért nevű megállapodásban lát reális megoldást egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint azt, hogy az országos helyreállítási terv reformtervezeteit a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Bolozsán azt is kijelentette, hogy a Penele nyitott a szociáldemokrata párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség RMDS kisebbségi kormány támogatására. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délelőtt folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, magas hőmérsékleti értékekkel. Délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok helyenként zivatarok alakulnak ki. 20 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 26-27 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez egy újabb óra a kotyogóban, én Günther Otto vagyok, friss kávéval szolgálok a friss zenék mellé. Ha készen állnak, én ezennel meg is nyomom a gombot.
0: Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó Günther Ottóval.

0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os mélybarát eleme át sóslében 39,99 baniért, 750 g-os Nixeton halfilét napraforgó olajban 29,99 baniért, és 120 méteres kétrétegű Floralis konyhai papírtörlőt 11,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Az életet pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: Közérdekű hirdetés következik. Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a zsögödi városrészen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszínei.
0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!

0: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

Shakira Burnaboy és az idei foci VB himnusza a Die Die. Magasabb fokozatba kapcsol a labdarúgó világbajnokság. Ma este elkezdődik a csoportkör harmadik, egyben utolsó fordulója. Ez azt jelenti, hogy a csoportok záró meccseit már egy időben játszák. Így a torna történetében először olyan napok jönnek, amikor 6 mérkőzést is rendeznek. Hamarosan szétnézzünk ezek között.

0: Kezdődik a futball VB csoportkörének harmadik fordulója. Először lesznek olyan napok a tornán, amikor 6 meccset is rendeznek. Hazai idő szerint este a B csoportban a két nagypontos válogatott, Svájc és a társházigazda Kanada találkozik az egyik meccsen, a másikon a két egypontos válogatott, Bosznia-Hercegovina és Katar játszik. A csoport teljesen nyitott, még mind a 4 válogatottnak van esélye a továbbjutásra. Éjféltől a C csoport jön, a 4 pontos brazilok a 3 pontos skótokkal játszanak, a szintén 4 pontos Marokko ellenfele, a 2 vereséggel kezdő Haiti lesz. A napi programot az A csoport zárja, az eddig 100%-os Mexikó már tovább jutott, a cseheknek pedig 1 pontja van. A másik meccsen a szintén 1 pontos Dél-Afrika a 3 pontos Dél-Koreával játszik. A 48 csapatos VB egyik újítása, hogy a 12 csoport győztes mellett a legjobb 8 harmadik is tovább jut a legjobb 32 közé, vagyis a harmadik hely megszerzése is jó eséllyel továbbjutást ér a csoportokban. A futball világbajnokságban esti, illetve éjjeli programját illetően június 24-e szerda, este 10 óra B csoport Svájc-Kanada, illetve szintén 10 órától szintén B csoport Bosznia-Hercegovina, illetve Katar. Június 25-e csütörtök, hajnali 1 óra C csoport Skócia-Brazília, Marokkó-Haiti, illetve hajnali 4 óra A csoport Csehország-Mexikó, illetve Dél-Afrika és Dél-Korea.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A keddi Katocsani konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek megalakítását fel kell gyorsítani, közölte keddes Nikus Ordán. Az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyesség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére. A folyamatnak gyorsan le kell zajlania, mert az országnak sürgősen működőképes és stabil kormányra van szüksége, fogalmazott az államfő. Az újabb katocsani konzultációk előzménye, hogy a parlament hétfőn elutasította az Adrián Vesteák kormányát. Adrián Vesteák volt Nikus Ordán második miniszterelnök jelöltje, miután Eugen Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de több lehetséges forgatókönyv is van az asztalon a kormányválság megoldására, jelentette ki Kelemen Hunor, miután a Kotrocseni palotában egyeztetett Nikus Ordán államfővel. Az RMDS elnöke szerint az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, ráadásul a jogi háttér is hiányzik a megszervezésükhöz. Kelemen Hunor három lehetséges kormányzati konstrukciót vázolt fel, egy Penele-Uszere-RMDS koalíciót, egy törékeny többséggel bíró Peszede-Penele-RMDS szövetséget, vagy egy olyan szociáldemokrata kisebbségi kormányt, amelyet kívülről a Nemzeti Liberálisok és a Szövetség támogatna. Az elnök kiemelte, az RMDS-nek az sem jelentene problémát, ha egy egyszínű peszedes miniszterelnök által vezetett kabinetet kellene megszavaznia, és egy ilyen kisebbségi kormánynak reális esélye lenne arra, hogy egészen a 2028-as választásokig működjön. A szövetségi elnök hangsúlyozta, a kormányalakítás első lépéseként egy írásos aláírt politikai megállapodásra és stabil többségre van szükség. Csak így kerülhetők el az olyan helyzetek, mint amikor a kijelölt kormányfő utólag próbál parlamenti támogatást szerezni. Utalt Kelemen Hunor Adrián Vesteán hétfesti akciójára, aki az Aurnál házalt szavazatokért. Az RMDS elnöke elmondta, George Simion Aur elnök az utolsó pillanatig játszott, feszültségben tartotta a politikai szereplőket, és ezzel tulajdonképpen mindenkinek sakkmattot adott. Az államfővel folytatott konzultáción egy esetleges rendkívüli parlamenti ülésszak összehívása is szóba került. Kelemen Hunor hozzátette, ha megszületik a politikai egyesség, az új kabinetet akár már június végéig beiktathatják. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilie Bolozsán a Paktum Romániáért nevű megállapodásban lát reális megoldást egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint azt, hogy az országos helyreállítási terv reformtervezeteit a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Bolozsán azt is kijelentette, hogy a Penele nyitott a Szociáldemokrata Párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség RMDS kisebbségi kormány támogatására. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délelőtt folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, magas hőmérsékleti értékekkel. Délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok helyenként zivatarok alakulnak ki. Az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 26-27 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülix zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. FM 87.6, Csíkszereda, ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Hagyományteremtő szándékkal hozták létre tavaly a helyi futsal tornát, melynek célja, hogy a Kárpát-medence magyar sportkedvelőinek a sporton keresztül szervezzenek közösség és kapcsolatteremtő rendezvényt lelkes hazai fiatalok. Nevezetesen Mihály Gergő a torna főszervezője, illetve Csili Párpád és Bogos Ákos városi tanácsosok. Jó reggelt kívánok, köszöntelek a stúdióban.
2: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, szia.
1: Nagyon, miért van ez a nagyon ilyet? Lecsendesed.
4: Csak tényleg, ki mondja először a jó reggelt.
3: Nem számítottam arra, hogy meg kell szólalni.
2: Én megnéztem, hogy milyen tisztségünkben vagyunk itt.
1: Tehát a kamera az megy, meg kell szólalni, és legyetek olyan kedvesek, válaszoljatok a kérdéseimre. Hagyományteremtő szándék, hát ez már kipipálva, hiszen ez már a második az ideje, 2026-os. Mit jelent az, hogy fiatalok, azaz van-e korhatár?
3: Igazi korhatár az nincsen, tehát maga a történet az minden sportkedvelőnek szól, de azt tudni kell, hogy egyetemisták zömével, illetve a 35. életévüket be nem töltött fiatalok vesznek részt a tornán. Ami különlegessége talán a tornának, és egy kicsit előre szaladok, hogy 1001 minifoci torna van, akár Székelyföldön, az országban, Magyarországon, de benne vagyunk abban a szűk keret, hármas keret, metszetben, hogy futszál tornaként a régióban mi vagyunk úgymond az egyeduralkodók.
1: Tehát ez terem foci tornakunk.
3: Így van, így van.
1: No, és akkor ez most már, ha Kárpát-medencét veszük, akkor ezt feltételezem, hogy ez már nemzetközi. Hány csapat jelentkezett? 19-éig lehetett jelentkezni.
3: Így van, tehát nemzetköziek vagyunk. A leszakadt magyar régiók, az anyaország, illetve Székelyföld. Több csapat jelentkezett, mint amit elfogadtunk, viszont van egy olyan nézőpontunk, hogy legyen színvonalas is a torna, illetve ugye voltak kritériumok magánál a nevezésnél, amit sajnos nem mindenki tartott.
1: No, mesélj ezekről.
3: Hát ugye meg volt szabva a határidő és megfelelően kitöltött dokumentumok. Hát volt, aki a határidőt nem tartotta, volt, aki dokumentumot nem úgy küldte, hogy kellett, és akkor a híres elbíráló bizottságunk az egy pár csapatnak megköszönte a részvételt még a torna kezdete elől, tehát 12 csapattal kezdünk neki, ez 3 ország, 4 székelyföldi megye, és több mint 120 ember.
1: Időközönben nőtte a jelentkező csapatok száma tavalyhoz képest?
3: A jelentkező csapatok száma mindenképpen, a résztvevő csapatokét az 12-re korlátoztuk. Nagyon egyszerű oka van, evel tudunk könnyedén dolgozni, 2 napról lévén szó egy teremben, tehát hogy fontos és hangsúlyt fektetünk arra, hogy a minőség. Tehát azt tudni kell, hogy a városnak a legjobb terme az az Erős Zsolt Sportaréna. Itt külön köszönjük a helyi tanácsnak és a tanácsosoknak a közbenjárását, hogy tudjuk használni a termet. A színvonal miatt is a 12 csapatnál álltunk meg. Szombaton ugye maga a csoportmérkőzések és vasárnap az egyenes kiesési szakasz.
1: Mi a tét?
3: A Vándorkupa. Hagyományt akarunk teremteni, és itt fiúk közbeszólhattok nyugodtan, már hanem ez egy one-man show lesz. Tehát ugye hagyományt akarunk teremteni, nem titkolt célunk az, hogy hosszú távon megközelíteni a Kárpát-medence Egyetemek kupájának a csillogását. Van mit még tanulni, van hova fejlődni, és nem kis falat ez, de ez a hosszú távú célunk.
1: Ez a csillogás, ez mit jelent, hogy akkor időközben majd nőhet a résztvevő csapatok száma is?
3: Nem csak a csapatok száma, hanem a sportágak száma is, tehát hogy már ugye ez a második kiadás, már az idén voltak egyeztetések, de azt tudni kell, hogy nem Budapest vagyunk, tehát sajnos nem vagyunk annyira vonzóak sem az egyetemisták, sem a sportkedvelők számára, mint a magyar főváros, ezért nehéz őket ide csábítani. Dátumot is módosítottunk az elmúlt évhez képest, mert ugye akkor a Csiki Majálissal egy időben próbáltuk úgymond lebonyolítani a tornát. Jó volt, élvezték a csapatok, színvonalas volt, azt kell, hogy mondjam, játék szempontjából mindenképpen, de azt a pluszot, amit vártunk, úgymond, hogy kulturális programokkal telítődött a város abban a hétvégén, nem láttuk, hogy akkora érdeklődést keltett volna a teremlabdarúgás kedvelőiben, és ezért úgy néztük, hogy járjon le minden olyan bajnokság, hivatalos bajnokság, ami a környéken élő fiatalokat, sportkedvelőket érint, és akkor ezért ez a dátummal szeretnénk a jövőben megmaradni. Az anyaország, illetve leszakadt régiókból érkező csapatok számára a dátum az kedvező, mert ugye az egyetemi vizsgaidőszak már véget ér, ők érkeznek is hozzánk, és külön köszönet a háborús vidékről érkező csapatnak is, hogy ők már második alkalommal vesznek részt a tornán. Tehát, hogy a külföldről érkező csapatok, azok mind visszatérők és szerencsések, mondhatjuk magunkat, hogy vannak új nívós csapatok is a tornán.
1: És akkor ezt hogy kell elképzelni a csapatokat illetően? Vannak amatőrök, félprofik, profik, vagy ez meg van szűrve?
3: Tehát van egy bizonyos szűrésünk, a szabályzat azt ugye leszögezi, hogy maximum két játékos, első osztályú játékos nevezhető egy csapatba, hát nagyon sok csapat ezt ki is használja, tehát úgymond lesznek a székely virtuózok első osztályú futszálosok is, majdnem minden csapatban egy-kettő, így ennek köszönhetően nagyon színvonalas lesz. Tehát van olyan érdekesség, hogy egyszerre csak egy lehet a pályán belőlük, és első osztályú játékos kell cseréljen, evel is segítve úgymond az amatőröket.
1: Tehát magyarán, ha valakit lerúgnak, akkor legyen egy cserejátékos.
3: Az mindenképp jó, látva a tavalyi döntőt, nem feltétlenül árt.
1: Na mondjuk nem tudom, hogy jól fogalmaztam, mert valakit lerúgni lehet, vagy felrúgni, vagy is-is?
3: Is-is.
2: Nem mondani a fejemre. Nem mondja a fej, mondja le.
1: Azt mondtad egyébként korábban, hogy nehéz ide csábítani a csapatokat, de hogy mégis túljelentkezés volt, tehát valami csak jól csináltuk.
4: Igen, itt Gergőnek köszönhetően.
1: Elmondtam szépen, hogy ne nyújj hozzá a mikrofonhoz, persze, hogy elrontottad.
4: De most akkor nem hallatszik.
1: Nem a fejébe kell beszélni, hanem az oldalában, azt sokszor elmondtam, úgyhogy tedd vissza.
4: Na jó, figyelj.
1: Úgy. Ez a beszéd, már is jobb lesz.
2: Idétlenkedő tanácsosok.
4: Gergőnek köszönhetően.
1: És üljél szembe vele, vagy húzd magadhoz.
2: Kalapot vedd le, amikor ott van a...
4: Külön iskola kell ehhez végezni, hogy itt tudnád megszólalni. Gergőnek köszönhetően ugye a Kárpát-medencei egyetemek kupájára ők már egy jó ideje, hogy kilátogatnak a Sapientia csapatával, és onnan jött az ötlet, onnan jött a beszélgetés, hogy jó lenne itthon is elindítsuk egy ilyen vonalat, és az ő kapcsolataink keresztül könnyebben tudjuk megszólítani akár a magyarországiakat, de akár a kárpátaljai csapatot is, és hát nyilván az is sokat számított, hogy a tavalyi évben a visszajelzések alapján tényleg mindenki pozitívan értékelte a tornát, jó hangulata volt, a szünetekben lehetett az előtérbe Xbox focit játszani, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy tényleg akik messzebbről jöttek is, és akik helyből voltak, azok is jól érezzék magukat, és a lelátóra is azért kikilátogattak, hiszen tényleg izgalmas és érdekes futszál pörgős mérkőzéseket láthattak, úgyhogy igazából a Gergő kapcsolatainak köszönhető az, hogy ez a Hargita kupa ezekkel a csapatokkal így tud ebbe a formájában működni.
1: Idén is lesznek kísérő programok is.
4: Mire gondolsz?
1: Hát most említetted az Xboxot, ez sem feltétlenül a pályán zajlott.
3: Hát ez az idén is lesz, tehát ugye magában a lobbiban ott büfétől elkezdve minden is kialakítódik, ugye Árpád.
2: Én csak osztalak titeket, úgyhogy.
3: De ugye próbálunk minden olyan pluszot hozzátenni, ami a játékok közti, a meccsek közti időt kitölti. Ezen kívül ugye lesz szombaton az Ólómadárban este egy after party is, amit a sportolók szoktak kedvelni. Én ennek ehhez már öregnek érzem magam, de jó, mégis de. Mindig ott vagyunk.
1: Nagy duzzogva.
2: Nagy duzzogva. Reggelig. Reggel segítünk.
1: Pontosan. Így van.
3: Valakinek kell segíteni.
2: DJ-nek elpakulni.
3: Igen, tehát hogy próbáljuk a mellékprogramokat is mellette úgymond szervezni, és tényleg egy eredményes tornára számítunk a tavalyihoz hasonlóan. Partner a hallgató önkormányzat is, tehát hogy az egyetem részéről is minden segítséget, sőt nem is partner, hanem társszervező, minden segítséget megkapunk, hiszen az anyaországból, illetve a külföldről érkező csapatok teljes elszállásolását ugye az egyetem bonyolítja. Tehát hogy azt tudni kell, hogy nem Magyarországról például nem hobbi csapatok érkeznek, hanem a neves egyetemek, tehát az ELTE, a Budapesti Műszaki Egyetem csapatai érkeznek, akik NB1, NB2-ben szerepeltetik a saját csapatukat, tehát hogy színvonalas játékosok érkeznek hozzá.
1: Sport, egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségépítés, ez működik, bejött? Gondolok a közösségépítésre főleg.
2: Én kicsit visszapörgetnék, hogy nem tudom kinek mennyire tűnik fel az elmúlt hónapokban vagy években, hogy a csiki fiatalok körül mennyi esemény történik, hány száz főt mozgatnak meg a csíki fiatalok, és nem föltétlen a botrány, hanem annál inkább a munka övezi a körülöttünk lévő hangulatot és levegőt. Ugye létrejött az elmúlt év közepén végén az Együtt Csíkért Ifjúsági Társulás, ami pont arról szól, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek, ötleteknek, ambícióknak tudjon adni egy hivatalos keretet, és ezzel is közösséget próbáljon formálni. Azért hagyjuk, hogy Gergő beszéljen, egyébként mi mindig belekotnyereskedünk egymás gondolataiba, mert örvendünk, hogy van egy főszervező, egy szakmai rálátás az egésznek, de ugye az Együtt Csíkért Ifjúsági Társulás is, az ECSET arról szól, hogy minden más hasonló kezdeményezésbe is tudjunk beleállni. Nagyon jó, hogy a város is ebbe partner, mi nem tudtunk még a helyi önkormányzat az olyan kéréssel jönni, hogy így, úgy, amúgy ne tudjanak támogatni, segíteni, úgyhogy ez egy óriási dolog. Nekünk is könnyebb úgy ifjúságot szervezni, közösséget alkotni, most már több száz, több ezres eseményeket összerakni, hogyha háttérben megvan a megyei tanács, a városi tanács segítsége, a hozzátartozó intézmények, infrastruktúra, stb. Úgyhogy hogy ezért egyrészt hálásak vagyunk, meg másrészt köszönet a fiataloknak, hogy benne vannak ebbe a közösségi forgásban. Nem csak Csíkszeredáról szól a csíki ifjúsági élet, hanem a környékbeli falvakon is, ha megnézzük, milyen vagány, inspiráló, holnap lesz ugye Csíkszépvízen, inspiráló, kicsi, közösségi eseményeket tudnak szervezni, ahol az is lehet, egy jó példát mutatnak be, az is lehet, egy intézményvezetőt hívnak el. Az is lehet, hogy a diákok egymás közt beszélnek, egy nem tudom, egy pályázati lehetőségről, ahol nagyon gyakran meghívnak minket is. Hogy elindult, na, nem tudom, hogy kintről mennyire látszik, próbálunk róla beszélni, de hogy itt azért soha nem látott módon pörög az ifjúsági élet.
1: No, hát ez így egészen jól hangzik, tehát akkor az ifjúság nem csak abban gondolkodik, hogy veressük reggelig, hanem a pályán is egymásnak feszülnek a miót. Erről szól az egészséges életmód előtetése a fejekben, hogy akkor ez megmaradjon felnőtt korba, és ne tepsedjünk mondjuk a telefonunk mellett. Mondom én, aki életében nem sportolt, zárójel bezárva. Hol lehet programot találni? Mert nem nagyon találom itt egyelőre.
3: Akkor itt segítek egy kicsit. Ugye a program folyamatosan feltöltés alatt van, tehát részinformációkat osztunk meg folyamatosan az Instagram, illetve a Facebook oldalon. Azt tudni kell, hogy a nevezés lezárulásával első körben a csapatokat értesítettük a továbbiakról. A nagy vonalakban elmondom azt, hogy ugye 26-28 maga a torna dátuma, 26-án egy hivatalos megnyitóval és sorsolással kezdünk, amit szintén élőben közvetítünk, itt lopjuk a többi tornának a jól bevett szokásait, hogy is mind. Valamint 27-én reggel 8-tól este 9-ig egy egésznapos program van, a csoportmérkőzések, az Erős Zsolt Sportarénában, itt szívesen várunk minden érdeklődőt. Én azt mondom, nagyon izgalmas mérkőzéseket lehet megtekinteni, majd ezt követően ugye a sportolás után a pihenésnek jön az ideje, este az Ólommadárban meg lehet nézni az aznapi sztárokat, és vasárnap 10 órától kezdődik az egyenes kiesés, ezt követően elődöntő és döntő.
1: Vándor Kubát említettél, tavaly itthon maradt-e, mert nem emlékszem már.
3: Sajnos nem. Hát gratulálunk a tavalyi győztesnek, a Kézdivásárhelyi Goldimnek. Én személyesen is érintett vagyok az egészben. A szervezésen kívül is már a szívemhez közel álló Sapiencia csapatát győzték le a döntőben. Sok sérülés, érdekes, gólgazdag mérkőzést láthattunk.
1: Ez a sok sérülés azt is feltételezi, hogy mondjuk nem feltétlenül sportszerűen játszanak,
3: de vagy? Nem mondhatjuk, tehát hogyha azt mondom, hogy elfogultság, akkor én is azt mondanám, amit te, de ez abszolút véletlen, tehát hogy az ember, mikor a saját csapatáról beszélget, akkor mindig azt mondja, hogy elfogult. Hát, ebben az esetben teljes mértékig azt voltam. Én azt mondom, hogy a bírók minden esetben jó döntést hoztak, sportszerű mérkőzéseket láthatunk, és a sérülések sem olyanok voltak, amit másnap nem tudtak volna ugyanúgy játszani, csak a meccs hevében, mikor mindenki győzni akar azért az egy kupáért, akkor egy kicsit más a kép.
1: Milyen volt a tavalyi mérkőzések hangulata, illetve ahhoz képest mire számítottak idén?
3: Jó, hát akkor maradom.
2: Légy szíves, maradjon állad a szó.
1: Igen, köszönöm szépen.
3: Én azt mondom, nagyon színvonalas volt, tehát hogy látva azt, hogy tényleg azért meg tudják változtatni a játékképet az első másodosztályban játszó játékosok, tehát azt, amit akár a tévében látunk futszál mérkőzéseken, hogy megvannak a koreográfiák, megvannak a számok, amikor mutatják a szögletnél az 1-2-es taktikát, és meg is csinálják. Ez látványos volt. Szerencsések voltunk, mert végig élő közvetítésünk volt a múlt évben. Az idén is valamilyen formában ez megvalósul. és jó volt tehát, hogy a csapatok visszajelzése is az volt, hogy színvonalos, érdekes, és ugye ami hozzátesz a pálya minősége.
1: Mennyit változott a csapatok összetétele tavalyhoz képest? Azaz hány visszatérő csapat van, illetve hány új?
3: 4 darab új csapat érkezett, volt olyan, akire számítottunk, hogy mindenképp jelentkezni fog, de nem jelentkeztek, ugye azt tudni kell, hogy a szervezésben segít még Holló Arnold kollégánk, ő a Csíkszentsimoni csapatnak amúgy a kapusa is, hát ügyintézője, hogy fogalmazzak így, és azt ők játszódnak most, osztályzott játszanak, hogy följussanak a 3. ligába, és a fél csapat náluk helyi hobbi csapatokban játszik, aminek köszönhetően az osztályzó pont a Hargita kupával egy időben van, így 2 csapat is emiatt nem jelentkezett. Ők sajnos fájdalmas kimaradók, de helyettük érkeztek Szentkirályról egy nagyon nívós csapat, Kézdivásárhelyről egy további szintén erős csapat, amit én soha nem gondoltam volna, amikor neki fogunk, hogy ennyire nehéz úgymond megszólítani a csapatokat, tehát hogy az utolsó pillanatra hagyják a jelentkezést. Ennek ellenére ugye túljelentkezésünk volt, de az, tehát Háromszéken, Sepsiszentgyörgyön rengeteg olyan nívós és hagyományőrző csapat van, akik nem jelentkeztek.
1: Csütörtöktől szombatig zajlik a Hargita kupa, legalábbis így láttam egy rövidke hírben. Mi történik holnap? Érkezés? Semmi egyéb?
3: Hát holnap érkeznek ugye magukkal a csapatok, ott már megkezdjük velük az egyeztetést, az anyaországból, illetve a külföldről érkező csapatokat a környéken körbehordozzuk. Vannak olyanok, akik még nem látták Székelyföld és Csík térség szépségeit, úgyhogy ennek próbálunk eleget tenni. Valamint hát ugye nekünk innentől most már a hajrába vagyunk az utolsó 10 méterben, úgyhogy elő kell készülni mindennek.
1: Akkor mondjuk a pénteki a játéknapot tekintve bármikor be lehet menni, a lelátókra lehet szurkolni, lehet
4: szombati,
1: bocsánat, jó. Akkor pénteken mi zajlik?
3: Pénteken a megnyitó igazából.
1: Tehát arra is jöhet
3: közönség. Arra is jöhet, érdeklődő nyugodtan, az is szintén az Erős Zsoltban lesz. Ott ugye magában ez a formalitás, tehát hogy maga a sorsolás, akkor tudják meg a csapatok, hogy másnap kivel fognak küzdeni a Vándorkupáért, és ennyivel véget is ér maga a pénteki nap, tehát hogy én arra számítok, hogy egy ilyen 60-70 fős megnyitót tudunk tartani a tavalyi évhez hasonlóan.
1: És ebből 50 felszólaló.
3: Érdekes lenne, de nem.
4: Hát mi ugye azt szeretnénk leginkább, hogy minél több nézőt tudjunk a lelátókra csalogatni, hiszen egyrészt
3: nem tudunk tartani a tavalyi évhez hasonlóan.
1: És ebből 50 felszólaló.
3: Érdekes lenne, de nem.
4: Hát mi ugye azt szeretnénk leginkább, hogy minél több nézőt tudjunk a lelátókra csalogatni, hiszen egyrészt nem belépős a történet,

0: hogy ezáltal élvezhetőbb is, nézhetőbb is, és tényleg azokat próbáljuk megszólítani, akik ezt a sportágat követik, nézik, szeretik, akár űzik, de sajnos nem sikerült időben regisztráljanak, akkor szívesen látjuk őket a lelátókon. És valóban köszönet még egyszer Csíkszereda városának, aki ebbe az évben is szoros partnerünk, illetve a Mafinom csapatának is, akik segítenek abban, hogy a külföldről ide látogató csapatokat egy ebéddel meg is tudjuk vendégelni, és a tavalyi évben még a Funbike is beszállt, úgyhogy tényleg körvonalazódik egy olyan történet, aminek sok mindenki a részese, és mi tényleg abba bízunk, hogy idővel a futszálon kívül el tud indulni más olyan sportvonal is. Számomra kedves a kosárlabda, úgyhogy hát ha egy kosárlabdát is össze tudunk emellett hozni, és ezekkel mind kiegészülve egy teljes egész kép alakul ki a Hargita kupáról.
1: Körülbelül a beszélgetés kezdete óta gondolkodom azon a sportágon, aminek egy asztalapályája, de szintén lábbal történik.
2: Tagból.
1: Tagból. Ezt ki lehet itt most próbálni például?
2: Hát most nem. Van ugye az FK Csíkszeredának tagból asztala, ha jól tudom, és pont ott az Erős Zsolt mellett. Volt rá, azt hiszem, ötlet gyanánt el is indultunk ezen az úton. Volt, hogy Kárpát-medence egyetemek kupáján is lehetett tagbólozni. Igazából ez csak rajtunk múlik, hogy lehet-e vagy nem. Jelen pillanatban nem nyitottunk ebbe az irányba, ez az őszinteség.
1: Tehát akkor, hogyha jól sejtem, hogy Ákos is mondta, hogy a kosárlabda lenne a másik sportág, amit bevontok, elsősorban labdajátékokban gondolkodtok?
0: Hát amit terembe lehet játszani, de most, hogyha a kekket veszik alapul, akkor tényleg ott a pingpongtól elkezdve
2: így van, tehát vízilabdán keresztül, hogy labdajátékok főként, de ugye ott van maga a kekrán is, tehát hogy én azt mondom, nem kell feltalálni nekünk a spanyol viaszt, van egy jól működő rendszer, azt kell megoldani itt is, tehát hogy ehhez értünk lemásolni, ami jól működik.
1: És ugye akkor...
3: ezt nem tudjuk kivágni már, ugye?
1: Nem, ez már sajnos okay. Így, mint olyan kiment. De nem történik semmi baj, mert semmi újat nem mondtunk ezzel sem. Szombaton este lesz az after party, jól látom, 10 órától DJ Andy Ólommadárban fogja pörgetni a lemezeket, a háttérben meg mennek, feltételezem, a meccs közvetítések.
2: Természetesen.
1: És akkor ez teljesen jó lesz. Ezt meg lehetne oldani, mondjuk, hogy a Majlát Gusztáv Károly téren felállított LED falon is lehessen követni a futszál mérkőzéseket napközben.
0: Na, ez egy jó felvetés, ez már jó nem is jutott
1: eszünkbe. Fantasztikus ötleteim vannak, és mindig ingyen adok.
0: Említetted az elején, hogy semmi közöd a sporthoz, de így a szervezői stábba szerintem ezek után mindenképp helyed van.
1: Jó, majd elmegyek sportkommentátor.
2: Ez amúgy egy jó ötlet, meg is kérünk akkor a döntőt, légy szíves.
1: Jó, nem leszek itthon, de szívem csücskében kézdivásárhelyen leszek éppen, mert ott is mindenfélék zajlanak a hétvégén, na de legközelebb majd, jó?
2: Mindenképpen
1: jó, ebben maradunk. Elhangzott-e minden, amit szerettetek volna a köztudomására hozni?
2: Igen, abszolút. A csíkszeredaiaknak szerintem külön öröm, ezt még itt a végén megegyezném, valami majdnem elfelejtettem, hogy gyerekként, mikor jártunk tornákra, akkor attól csak abban reménykedtünk, hogy bárkit elkaphatunk ellenfélnek, csak az Imperiál vetetne. Na hát itt a hál' Istennek a Hargita kupán, most már másodszorra az eredeti csapat magja szintén itt lesz, úgyhogy aki még emlékszik a régi időkből, az Imperiál vette úgymond hobbi csapatára, valamint profi játékosaira, az most megnézheti a hétvégén a Hargita kupán, hiszen ők is itt vannak, és azt tudni kell, hogy Románia legeredményesebb futsal csapata, az csíkszeredai volt, és maga az Imperiál vette.
1: Most nem akarok gonosz lenni, de hát ugye úgy mondtad, az eredeti csapat magja, ők már nem nőtték ki a korhatárt?
2: Hát ugye ezért is mondtam az elején, hogy nincs korhatár. Tehát
1: de hogy a 35-öt úgy belőttétek valahová.
2: Igen, tehát az nekünk az volt a cél, hogy mivel mi is még 35 alattiak vagyunk, fiatalok vagyunk, főként a fiatalokat szólítsuk meg, de ez nem kizáró ok volt. Minden olyan sportkedvelőt szívesen látunk, aki élne a lehetőséggel és részt venne, valamint hát én nem akarom nagyon öregíteni őket, de egy nagyon közel vannak még a 30-35-ös korosztályhoz. Tisztelet a kivétel, de hogy ebben a sportágban nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem számít az feltétlenül öregnek 35 év fölött.
1: És akiben ugye egész héten felgyűl a mindenféle keserűség, az melyet a lelátókra ventilálni.
2: Abszolút.
0: Alkalmas hely.
3: Ventilálni.
1: Ez egy rendkívül alkalmas.

0: alkalmas helye erre, de nyilván a bírókat meg ugye egyébként más sem szidunk, ugye?
1: Dicsérjük.
2: Tehát elsősorban nem szidni, szurkolni kell jönni. Tehát, hogy...
0: Hát ez már gyakorlatilag kéz a kézben jár, zárójelbe zárva. Meg kell említeni a bírókat, kik fogják a meccseket levezetni.
2: Udvarhelyi bírókkal egyeztetünk folyamatosan, velük tartjuk a kapcsolatot. Az elmúlt évben is onnan érkeztek, tehát hogy azt tudni kell, hogy első, illetve másodosztályú futsalbírók vezetik a mérkőzéseket. Szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy a játékvezető az úgymond profi legyen. Ha jól csinálja, ha rosszul, úgyis szidni fogják, tehát ez teljesen mindegy, tehát a nyertes az elégedett, a vesztes az elégedetlen, de ettől eltekintve én azt kell mondjam, hogy az elmúlt évben makulátlan munkát végeztek.
0: No, hát kíváncsian várjuk, hogy sikerül-e a Vándorkupát úgymond itthon tartani. Kicsit szűkösen osszátok az infókat, hiszen a Hargita Kupa oldalon még egyelőre nem sok minden található, de feltételezem, hogy a kezdésig minden meccs, meg minden szereplő csapat, meg mindenféle is fent lesz az oldalon. Abszolút. Elsősorban akkor feltételezem, hogy a Facebook oldalt kell követni.
2: Én azt mondom, hogy igen, de a játéknapokon mindenképpen az Instagramra irányítanám az embereket, hiszen ott, ahogy látható az elmúlt évben is, a részeredményeket, magában a csoportoknak az eredményeit ott közöltük elsősorban.
0: No, hát hogyha sikerül összehozni a Majlát Gusztáv Károlyi közvetítést, akkor jöttök-e szüretlennel? Neked Gergő, neked nincs lapod, Árpád meg Ákos, nektek sárga lap, jó?
3: Okay.
0: Nem mondjam azonnal a pirosat. Ezennel lefújom a meccset, köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük a lehetőséget.
4: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A csom nélküli sertés comb 100 grammonként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 210 grammos konfiszeri firenze minibisszimó glazúros sütemény 5,89 bani a Lidl Plus-szal, és az 1 kg-os Don Café Elita szemes kávé 49,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
6: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
7: Reklámot hallottak!

0: hozzászólható nyári ritmus itt az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. 6 percen belül érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, időközben meglesem a hőmérsékleti értékeket is. 22 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, érdemes számolni vele, hogy 26-27 fokig emelkedhet a csúcsérték, és ilyenkor nem árt világos színű, minél lengébb ruházatot választani, annak érdekében, hogy az ember hőgutát ne kapjon, ugyanakkor arra is felhívnám a figyelmüket, hogy déli 12 és délután 3 óra között általában legerősebb az UV-sugárzás, ilyenkor érdemes árnyékban tartózkodni.
1: Új zenék! Állandó jó kedv! Fan FM! Csíkszered a legfrissebb hangja! Közérdekű hirdetés következik.
0: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A keddi katocsani konzultációk után egy pártközi megállapodáson alapuló kisebbségi kormány körvonalazódik, amelynek megalakítását fel kell gyorsítani, közölte keddeste Nikus Sordán. Az államfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy kezdjenek egyeztetéseket a megállapodás aláírásáról, majd tegyenek javaslatokat az egyesség alapján támogatott kisebbségi kormány összetételére. A folyamatnak gyorsan le kell zajlania, mert az országnak sürgősen működőképes és stabil kormányra van szüksége, fogalmazott az államfő. Az újabb katocsani konzultációk előzménye, hogy a parlament hétfőn elutasította az Adrián Vesteák kormányát. Adrián Vesteák volt Nikus Ordán második miniszterelnök jelöltje, miután Eugen Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását. Nem lehet a régi koalíciót helyreállítani, de több lehetséges forgatókönyv is van az asztalon a kormányválság megoldására, jelentette ki Kelemen Hunor, miután a Kotrocseni palotában egyeztetett Nikus Ordán államfővel. Az RMDS elnöke szerint az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, ráadásul a jogi háttér is hiányzik a megszervezésükhöz. Kelemen Hunor három lehetséges kormányzati konstrukciót vázolt fel, egy Penele-Uszere RMDS koalíciót, egy törékeny többséggel bíró Peszede Penele RMDS szövetséget, vagy egy olyan szociáldemokrata kisebbségi kormányt, amelyet kívülről a Nemzeti Liberálisok és a Szövetség támogatna. Az elnök kiemelte, az RMDS-nek az sem jelentene problémát, ha egy egyszínű peszedes miniszterelnök által vezetett kabinetet kellene megszavaznia, és egy ilyen kisebbségi kormánynak reális esélye lenne arra, hogy egészen a 2028-as választásokig működjön. A szövetségi elnök hangsúlyozta, a kormányalakítás első lépéseként egy írásos aláírt politikai megállapodásra és stabil többségre van szükség. Csak így kerülhetők el az olyan helyzetek, mint amikor a kijelölt kormányfő utólag próbál parlamenti támogatást szerezni. Utalt Kelemen Hunor Adrián Vesteán hétfesti akciójára, aki az Aurnál házalt szavazatokért. Az RMDS elnöke elmondta, George Simion Aur elnök az utolsó pillanatig játszott, feszültségben tartotta a politikai szereplőket, és ezzel tulajdonképpen mindenkinek sakkmattot adott. Az államfővel folytatott konzultáción egy esetleges rendkívüli parlamenti ülésszak összehívása is szóba került. Kelemen Hunor hozzátette, ha megszületik a politikai egyesség, az új kabinetet akár már június végéig beiktathatják. A Nemzeti Liberális Párt elnöke Ilie Volozsán a Paktum Romániáért nevű megállapodásban lát reális megoldást egy új kormány gyors beiktatására. A politikus szerint a fél évre szóló megállapodásnak rögzítenie kellene a költségvetési korlátokat, a hiánycélok betartását és csökkentését, valamint azt, hogy az országos helyreállítási terv reformtervezeteit a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadja el. Balozsán azt is kijelentette, hogy a Penele nyitott a Szociáldemokrata Párt köré szerveződő kisebbségi kormány, vagy egy Penele Mentsétek meg Romániát szövetség RMDS kisebbségi kormány támogatására. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délelőtt folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani magas hőmérsékleti értékekkel. Délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért záporok helyenként a zivatarok alakulnak ki. Az előrejelzés szerint a csúcsérték akár a 26-27 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.

0: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
3: 11 óra múlt 10 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a szerdai kiadású kotyogó utolsó órája, tel is tele fülig zenékkel. Megvédi a növényeket a kártevőktől és menekülnek tőle a mindenféle rovarok, hogy mi ez a csodaszer, hamarosan mondom. 32 millió szúnyogot akar szabadon engedni a Google, no de nem gonoszságból. A kérdés, hogy mi a célja vele? Tina Turner legendás koncertje most ismét hallható. Melyikről van szó és milyen felvételek származnak belőle? Erről is beszélgetni, sőt, bele is fogunk hallgatni. Ha kedvük van a folytatásban is, tartsanak velem!

Úgy nézem, hogy már kisé bátortalanul sütöget a nap, azaz valamelyest a gomoly felhőzet zavarja a napsütést, elképzelhető, hogy a mai napon is, főleg a délutáni órákban esőzések alakulnak ki, de előfordulhat, hogy helyenként korábban átvonul egy-egy zápor zivatar. 23 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, és a csúcsérték akár 26-27 fokot is elérheti.

0: bosszankodott mostanában a kertben a leveleket rágó hernyók, a mindent ellepő csigák vagy a rózsákat pusztító levéltetvek miatt. Teljesen megértem, a elkeseredésében már a vegyszerek után nyúlna, de várjon egy percet, hiszen van egy sokkal tisztább, természetesebb megoldás is, ezt pedig úgy hívják, hogy bazalt liszt. Ez a finom por nem más, mint őrölt vulkanikus kőzet, tele van ásványi anyagokkal, és miközben előzi a hivatlan vendégeket, még a talajt is felturbozza. Menjen ki a kertbe kora reggel és szórja meg vele a növényeket. A hajnali harmat miatt a por rátapad a levelekre, a finom szemcsék pedig valóságos akadálypályát jelentenek a tetveknek. Gátolják őket a mozgásban és a táplálkozásban, így inkább odébb állnak. Szórja körbe a veteményest vagy a virágágyást a bazalt liszttel, a csigák utálnak ezen átmászni, mert a por a testükhöz tapad. Ráadásul a bazaltban van egy kevés rész is, amit ezek a poatestűek messziről elkerülnek. A bazalt liszt nem csak véd, hanem táplál is, imádja a paradicsom, az uborka és a gyümölcsfák. Lassú felszívódású, így szinte lehetetlen túladagolni. Keverheti közvetlenül a komposzthoz, mondjuk 100 kilóhoz, mert 5-10 kiló bazalt liszt, vagy egyszerűen szórja a növénysorok közé, és dolgozza bele a talajba. 100 négyzetméterre nagyjából 15-20 kiló elegendő. Fontos szabály azonban, figyelni kell a pH értékre. Mielőtt teleszórna vele mindent, a pH értéket vegye figyelembe, ugyanis a bazalt liszt enyhén lúgos, kémhatású, ezért a savas talajt kedvelő növények kifejezetten utálják, ezért ne tegye soha áfonya, rododendron és azália, illetve hortenzia környékére. A hortenziánál ráadásul van egy izgalmas csavar. Ha lúgosodik alatta a talaj, a gyönyörű kék virágai rózsaszínűvé változnak. Szóval, ha ragaszkodik a kék színhez, a hortenziát hagyja ki a szórásból. Tegyen egy próbát a bazalt liszttel és óvja a környezetét. Ugyanakkor élvezheti a vegyszermentes, egészséges kertet. Szép napot és jó kertészkedést kívánok!
1: Csak a legjobb.
2: Csak a legjobb.
1: Csak változatosan.
2: Változatosan.
1: Csak a Fun FM-en. 87.6.
2: Csíkszereda.

0: Van FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Míg nálunk a holnapi június 25-i szúnyogírtást készítik elő, addig úgy döntött a Google, 32 millió szúnyogot enged szabadon Kaliforniában és Floridában. No, nem világuralomra törnek gonoszságban, hanem egyszerűen próbálnak változtatni azon, hogy visszaszorítsák a szúnyogok által terjesztett mindenféle betegségeket, hiszen mit gondolnak, melyik a legveszélyesebb állat a világon? A cápa, a kígyó? Most nem talált. A helyes válasz a szúnyog. Míg a kígyók évente nagyjából 100 000 halálesetért felelősek, a szúnyogok által terjesztett betegségek, mint a malária, a dengiláz vagy a zika vírus 600-800 000 ember életét követelik minden évben. A Google mérnökei most egy egészen zseniális, sci-fibe illő megoldással álltak elő, a Tech Óriás Debug nevű projektjében. Nem kevesebbre kértek engedélyt, mint hogy 32 millió szúnyogot engedjenek szabadon Kaliforniában és Floridában. Mielőtt bárki pánikba esne, nem gonoszságból teszik a jelmondatok, ugyanis úgy hangzik, a rossz szúnyogok betegségeket terjesztenek, a jó szúnyogok meg tudják állítani őket. És igen, létezik jó szúnyog, hiszen a válasz a biológiában rejlik. A Google laboratóriumaiban olyan hímszúnyogokat nevelnek, amelyeket egy természetes baktérium segítségével sterilizálnak. Fontos kiemelni, nem génmódosításról és nem vegyszerekről beszélünk. Mivel a hímszúnyogok egyáltalán nem csípnek embert, a lakosságra teljesen ártalmatlanok, viszont amikor ezeket a steril hímeket szabadon engedik, és ők párosodnak a vadon élő nőstényekkel, a petékből nem kelnek ki utódok, így a veszélyes szúnyog populáció generációról generációra drasztikusan zsugorodni kezd. A legnagyobb kockázatot az jelenteni, ha véletlenül egyetlen nőstény szúnyog is kiszabadulna a laborból. Ezt az emberi hibát a Google mesterséges intelligenciával és számítógépes látással felszerelt robotokkal küszöböli ki, amelyek tévedhetetlenül különválasztják a hímeket a nőstényektől. A számok pedig gyakorlatilag magokért beszélnek, tehát tényleg működik az elv. Szingapúrban a módszer már vizsgázott. A steril hímek bevetése után 80-90%-kal csökkent a veszélyes szúnyogok száma, a dengilázas megbetegedések száma pedig egyetlen év alatt 70%-kal esett vissza. Ami pedig az ökoszisztémát illeti, az ökológusok szerint nincs ok az aggodalomra. Az érintett területeken egy invazív, Amerikában nem őshonos szúnyogfajt vesznek célba, amelynek eltűnése nem borítja fel a helyi táplálékláncot. Úgy tűnik tehát, hogy a jövő kártevő írtását nem mérgező, permetező gépekkel, hanem magukkal, a rovarokkal és a mesterséges intelligenciával írják.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.
5: One FM.

1987-ből hoztam George Michael és a Father Figure, fülig zenék között az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai sorakoznak, viszont most teszünk egy kis kivételt, tényleg igazán nagy megaslágereket fogunk meghallgatni egészen déli 12 óráig, annak apropóján, hogy hétfőn bejelentették 94 éves korában elhunyt Clive Davis, a zeneipar egyik legbefolyásosabb alakja. Azt is mondhatnám, hogy a zeneipar valaha élt egyik legnagyobb producere, lemezkiadó vezetője. Ő volt az az ember, aki nem csak felfedezte a legnagyobb sztárokat, de sokszor konkrétan rákényszerítette őket olyan dalok eléneklésére, amelyekből aztán világsláger lett. Ha a legmeghatározóbb slágereket és mérföldköveket nézzük, amelyeket ő alkotott meg vagy hozott tető alá, akkor bátran kijelenthetem, hogy a lista lenyűgöző. A köznyelvben csak aranyfülű emberként emlegették Clive Davis-t. A legméltóbb tisztelgés emléke előtt, ha meghallgatunk néhányat azokból a dalokból, amelyeket ő vitt sikerre. A felsorolás elején 1992-ből I Will Always Love You.

A 94 éves korában elhunyt zenei mogul Clive Davis talán legnagyobb felfedezettje Whitney Houston volt, 19 évesen találkoztak, és szinte az összes albumát ő felügyelte. A legenda szerint David Foster producerrel hatalmasat csatázott a dal híres 40 másodperces a cappella, azaz kíséret nélküli felvezetésén, ezt ugye hallhatták a dal elején. Foster utálta az ötletet, de Davis ragaszkodott hozzá, és neki lett igaza. A zene történet egyik legikonikusabb intrója született meg, és csendült fel imént Whitney Houston által előadott I Will Always Love You című dal elején. Carlos Santana a karrierje 90-es évekre teljesen elhalványult. Davis fejéből pattant ki a zseniális ötlet, hogy hozzák össze a gitárvirtuózt akkor legnagyszerűbb pop-rock énekeseivel a Supernatural albumon. Bár Santana kezdetben kifejezetten utálta a Smooth című dalt, Davis meggyőzte őt, hogy vegyék fel. Az eredmény 8 Grammy-díj és az évtized egyik legnagyobb világslágere.

1999-ben jelent meg Santana visszatérő nagy válogatás lemeze, a Supernatural, olyan értelemben válogatás lemez, hogy a kor legnépszerűbb előadóival készített közös dalokat. Persze ez is Clive Davis zseniális ötlete volt, és ezzel új életet lehet Santana elhalványult karrierjébe. Gyakorlatilag most már mindössze egy dalra maradt időnk a mai kotyogóban, és ez is Clive Davis zenei hagyatékából származik. Egészen pontosan a Milli Vanillihez fűződő Blame It on the Rain című dalról van szó. A zeneipar legnagyobb playback botránya ellenére a dalt és a formációt Clive Davis tökéletes sláger érzéket tette világ elsővé. Ez lesz a Blame It on the Rain a Milli Vanilli előadásában. Ezzel a dallal búcsúzom, én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. 4 percen belül érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, mi pedig legközelebb holnap reggel hallunk egymásról.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kezdődnek ma a parlamenti pártok közötti egyeztetések Bukarestben, miután Nikus Ordán államfő arra kérte a politikai alakulatokat, mielőbb kössenek megállapodást egy működőképes kisebbségi kormány megalakításáról. A Szociáldemokrata Párt országos vezetése délben ül össze, hogy kijelölje a tárgyalási irányvonalat, délután pedig már asztalhoz ülnek a Nemzeti Liberális Párt, valamint az RMDSZ képviselőivel. A megbeszélések célja egy olyan parlamenti többség kialakítása, amely támogatná a PESZ-edés kisebbségi kabinetet. Ezzel párhuzamosan Ilija Volozsán liberális pártelnök, Dominik Fritz, az USZERE vezetője és Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke szintén ma egyeztet a leendő miniszterelnök jelölt személyéről. Az USZERE ugyanakkor már előre jelezte, kategorikusan elutasítja egy egyszínű szociáldemokrata kormány támogatását. Több mint 14 millió euró érkezhet Romániába az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvizek okozta károk enyhítésére. A támogatásról kedden szavazott az Európai Parlament költségvetési szakbizottsága. Vince Lorán, RMDSZ-es Európai Parlamenti képviselő kijelentette, a Parajdi Vészhelyzeti Bizottság először tavaly május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt korronpatak vize betört a sóbányába. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát, azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították. Elindult a támogatások a Betlen Gábor alap alakkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek fele, írta a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zsoltán bejegyzésében úgy fogalmazott, a támogatások ügyének rendezését a Tisza kormány megalakulása után azonnal napirendre vették. Az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek fele, mostanra pedig több helyre meg is érkeztek a pénzek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra lehet számítani, villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki. Csíkszeredában 23 Celsius fokot mérnek, 26-27 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Halspecialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Reklámot hallottak.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nagy részén folytatódik a füllett meleg idő, akár 25-35 Celsius fokos maximumokkal, amelyet helyenként heves viharok szakítanak meg. A nyugati és északnyugati ország részben 30-35 fok várható, a magas páratartalom miatt nagyon nehezen elviselhető hőérzettel, itt sárga riasztás van érvényben. Főként a hegyvidéken, Olténiában, Munténiában és Dél-Moldvában kell számítani felhőszakadásra, akár 40-50 liter eső hullhat négyzetméterenként, jégesőre és 50-70 km/órás szélviharokra kell számítani, ez részben Hargita megyét is érinti. Csütörtökön országos kánikula várható, a sárga hőségriasztás szinte az egész országra kiterjed, különösen nyugaton és északnyugaton várható komoly kánikula, kivételt csupán 5 megye, Hargita, Kovászna, Bákon, Nyanc és Szucsáva megyék képeznek. Megkezdődtek a parlamenti pártok közötti egyeztetések Bukarestben, miután Nikus Ordán államfő arra kérte a politikai alakulatokat, hogy mielőbb kössenek megállapodást egy működőképes kisebbségi kormány megalakításáról. A Szociáldemokrata Párt országos vezetése délután ül asztalhoz a Nemzeti Liberális Párt, valamint az RMDSZ képviselőivel. A megbeszélések célja egy olyan parlamenti többség kialakítása, amely támogatná a beszedés kisebbségi kabinetet. Ezzel párhuzamosan Ilie Balozsán liberális pártelnök, Dominik Fritz az USZERE vezetője, és Kelemen Hunor az RMDSZ szövetségi elnöke szintén ma egyeztet a leendő miniszterelnök jelölt személyéről. Az USZERE ugyanakkor már előre jelezte, kategorikusan elutasítja egy egyszínű szociáldemokrata kormány támogatását. Egy tiszta, egypárti szociáldemokrata kormány parlamenti támogatását látja a legvalószínűbb forgatókönyvnek az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor az Antenna 3 műsorában kifejtette, a PESZEDE vezette kisebbségi kabinetet a Nemzeti Liberális Párt és az RMDSZ támogatná egy politikai megállapodás alapján. A szövetségi elnök ugyanakkor kizárta, hogy ő legyen a miniszterelnök jelölt, mondván az RMDSZ a legkisebb párt, így ez szóba sem jöhet. Kelemen Hunor hangsúlyozta, a politikai megállapodásnak komoly gazdasági feltételei lennének. Az RMDSZ szerint legkésőbb 2027-ben 21-ről 19%-ra kellene csökkenteni az áfát, különben az országot súlyos gazdasági recesszió fenyegeti. Úgy vélte, a román gazdaság túlságosan a fogyasztásra épül, a magas áfakulcs pedig nem ösztönzi a hazai termelést. A Maszolnak nyilatkozó Pánszkán Zsolt politikai elemző szerint egy ilyen eseti támogatásokra épülő kisebbségi kormánnyal a PESZEDE elkerülhetné, hogy az AUR szavazataira szoruljon. Ennek azonban ára van. A szociáldemokratáknak végre kellene hajtaniuk a liberálisok reformprogramjának jelentős részét, ha meg akarják előzni a gyors bukást. A pártközi egyeztetések a mai napon folytatódnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett borongós, a továbbiakban pedig csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében pedig élénk szél is előfordulhat. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 26-27 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: új zenék és slágerek között. Ez egy zenei újdonság.
1: I am paid to exist.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nagy részén folytatódik a füllett meleg idő, akár 25-35 Celsius fokos maximumokkal, amelyet helyenként heves viharok szakítanak meg. A nyugati és északnyugati ország részben 30-35 fok várható, a magas páratartalom miatt nagyon nehezen elviselhető hőérzettel, itt sárga riasztás van érvényben. Főként a hegyvidéken, Olténiában, Munténiában és Dél-Moldvában kell számítani felhőszakadásra, akár 40-50 liter eső hullhat négyzetméterenként, jégesőre és 50-70 km/h szélviharokra kell számítani, ez részben Hargita megyét is érinti. Csütörtökön országos kánikula várható, a sárga hőségriasztás szinte az egész országra kiterjed, különösen nyugaton és északnyugaton várható komoly kánikula, kivételt csupán 5 megye, Hargita, Kovászna, Bákon, Nyanc és Szucsáva megyék képeznek. Megkezdődtek a parlamenti pártok közötti egyeztetések Bukarestben, miután Nikus Ordán államfő arra kérte a politikai alakulatokat, hogy mielőbb kössenek megállapodást egy működőképes kisebbségi kormány megalakításáról. A Szociáldemokrata párt országos vezetése délután ül asztalhoz a Nemzeti Liberális Párt, valamint az RMDSZ képviselőivel. A megbeszélések célja egy olyan parlamenti többség kialakítása, amely támogatná a PESZED és kisebbségi kabinetet. Ezzel párhuzamosan Illia Balozsán liberális pártelnök, Dominik Fritz az USZERE vezetője és Kelemen Hunor az RMDSZ szövetségi elnöke szintén ma egyeztet a leendő miniszterelnök jelölt személyéről. Az USZERE ugyanakkor már előre jelezte, kategorikusan elutasítja egy egyszínű szociáldemokrata kormány támogatását. Egy tiszta, egypárti szociáldemokrata kormány parlamenti támogatását látja a legvalószínűbb forgatókönyvnek az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor az Antenna 3 műsorában kifejtette, a PESZED vezette kisebbségi kabinetet a Nemzeti Liberális Párt és az RMDSZ támogatná egy politikai megállapodás alapján. A szövetségi elnök ugyanakkor kizárta, hogy ő legyen a miniszterelnök jelölt, mondván az RMDSZ a legkisebb párt, így ez szóba sem jöhet. Kelemen Hunor hangsúlyozta, a politikai megállapodásnak komoly gazdasági feltételei lennének. Az RMDSZ szerint legkésőbb 2027-ben 21-ről 19%-ra kellene csökkenteni az áfát, különben az országot súlyos gazdasági recesszió fenyegeti. Úgy vélte, a román gazdaság túlságosan a fogyasztásra épül, a magas áfakulcs pedig nem ösztönzi a hazai termelést. A Maszolnak nyilatkozó Pánszkán Zsolt politikai elemző szerint egy ilyen eseti támogatásokra épülő kisebbségi kormánnyal a PESZED elkerülhetné, hogy az AUR szavazataira szoruljon. Ennek azonban ára van. A szociáldemokratáknak végre kellene hajtaniuk a liberálisok reformprogramjának jelentős részét, ha meg akarják előzni a gyors bukást. A pártközi egyeztetések a mai napon folytatódnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett borongós, a továbbiakban pedig csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, esőzések környezetében pedig élénk szél is előfordulhat. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 26-27 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektittel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig.

0: NFM fülelő.
1: 2026. május 29-én elindult a Bean & Brew Kft. Precíziós fermentáció ásványvíz alkalmazásával egyedi aromaprofilú kézműves kávé előállítására című projektje SMIS 349 027 kóddal. A projekt célja egy innovatív, ellenőrzött kávéfermentációs technológia fejlesztése és validálása, amely speciálisan kiválasztott mikroorganizmusokat és ásványvizet alkalmaz egyedi aromavilágú prémium kávé előállításához. A projekt a Regiócentrum program 2021-től 2027-ig keretében valósul meg. A projekt teljes értéke 3.394.247,36 lej. A megvalósítás időtartama 24 hónap. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt. Mi casa

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tombol a kánikula Európában, a hőhullám főként Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja. Franciaországban már több tucat halálesetet is jelentettek, és már harmadik napja vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban pedig a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. A meteorológusok szerint az úgynevezett hőkupola fokozatosan terjed kelet felé, így Romániát is eléri. Az ország északnyugati részén már sárga jelzésű riasztás van érvényben. A következő napokban pedig szinte mindenhol emelkednek a hőmérsékletek. Napközben 30 fok feletti értékek lesznek jellemzők, éjszaka pedig nem esik 18 fok alá a hőmérők higanyszála. A hőség mellett továbbra is számítani lehet heves záporokra, rivatarokra, főleg domb- és hegyvidéken. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nagy részén folytatódik a füllett meleg idő, akár 25-35 Celsius fokos maximumokkal, amelyet helyenként heves viharok szakítanak meg. Csütörtökön országos kánikula várható, a sárga hőség riasztás szinte az egész országra kiterjed. Különösen nyugaton és északnyugaton várható komoly kánikula, kivételt csupán 5 megye, Hargita, Kovászna, Bákó, Neamc és Szucsáva megye képez. Enyhén emelkednek az üzemanyagárak Romániában, annak ellenére, hogy a kőolaj világpiaci ára csökken, az ellátási helyzet javulása és a hormuzi szoros újranyitása nyomán. Szakértők szerint az ellentmondásos trendet az energiaárak és a belföldi piaci költségek eltérő mozgása okozza. Az országos átlag szerint egy liter benzin 8 lej 57 bani, míg a dízel 9 lej 12 bani körül alakul. Románia ezzel az Európai Unióban a benzinárak tekintetében a 10. legolcsóbb, dízel tekintetében pedig a 11. helyen áll. A Szociáldemokrata párt vállalja a kormányzást és Soringrind Jánót javasolja miniszterelnöknek, döntött az alakulat országos elnöksége. A PESZEDES szűkebb vezetése úgy döntött, belép a kormányba, és a miniszterelnöki tisztségre Soringrind Jánó jelölését javasolja. A szavazás pedig egyhangú volt. Eljött az ideje annak, hogy ne egymásra mutogassunk, hanem konkrét megoldásokkal álljunk elő, jelentette ki Soringrind Jánó a döntés utáni sajtótájékoztatón. Mint fogalmazott, a PESZEDE teljes autonómiával rendelkezni a kormány tekintetében. Személy szerint elutasítok minden olyan megállapodást, amely tisztségek elosztásáról szól. Csak az elvekre és a programra épülő megállapodásokat támogatom, fogalmazott Grindiano. Közben a Penele, az USZERE és az RNDS vezetői is egyeztetnek a hogyan továbbról. Korábban Ilija Bolozsán, ügyvivő miniszterelnök, a liberálisok vezetője azt mondta, kész támogatni egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Kelemen Hunor, RNDS elnök a legvalószínűbb forgatókönyvnek nevezte ezt. Az újabb miniszterelnök jelöltről Nikosor Dán dönt. Ha a törvényhozás a következő kormányfőjelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az elnök feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, ugyanakkor szeles időjárás. Villámokkal kísért záporok, zivatarok csak elszigetelten alakulnak ki. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 27 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán változékony, de javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvos technikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tombol a kánikula Európában, a hőhullám főként Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja. Franciaországban már több tucat halálesetet is jelentettek, és már harmadik napja vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban pedig a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. A meteorológusok szerint az úgynevezett hőkupola fokozatosan terjed kelet felé, így Romániát is eléri. Az ország északnyugati részén már sárga jelzésű riasztás van érvényben. A következő napokban pedig szinte mindenhol emelkednek a hőmérsékletek. Napközben 30 fok feletti értékek lesznek jellemzők, éjszaka pedig nem esik 18 fok alá a hőmérők higanyszála. A hőség mellett továbbra is számítani lehet heves záporokra, főleg domb- és hegyvidéken. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nagy részén folytatódik a füllett meleg idő, akár 25-35 Celsius fokos maximumokkal, amelyet helyenként heves viharok szakítanak meg. Csütörtökön országos kánikula várható, a sárga hőség riasztás szinte az egész országra kiterjed. Különösen nyugaton és északnyugaton várható komoly kánikula, kivételt csupán 5 megye, Hargita, Kovászna, Bákó, Nemc és Szucsáva megye képez. Enyhén emelkednek az üzemanyagárak Romániában, annak ellenére, hogy a kőolaj világpiaci ára csökken, az ellátási helyzet javulása és a hormuzi szoros újranyitása nyomán. Szakértők szerint az ellentmondásos trendet az energiaárak és a belföldi piaci költségek eltérő mozgása okozza. Az országos átlag szerint egy liter benzin 8,57-bani, míg a dízel 9,12-bani körül alakul. Románia ezzel az Európai Unióban a benzinárak tekintetében a 10. legolcsóbb, dízel tekintetében pedig a 11. helyen áll. A Szociáldemokrata párt vállalja a kormányzást és Soringrind Jánót javasolja miniszterelnöknek, döntött az alakulat országos elnöksége. A PESZEDES szűkebb vezetése úgy döntött, belép a kormányba, és a miniszterelnöki tisztségre Soringrind Jánó jelölését javasolja. A szavazás pedig egyhangú volt. Eljött az ideje annak, hogy ne egymásra mutogassunk, hanem konkrét megoldásokkal álljunk elő, jelentette ki Soringrind Jánó a döntés utáni sajtótájékoztatón. Közben a Penele, az Uszere és az RNDS vezetői is egyeztetnek a hogyan továbbról. Korábban Ilija Bolozsán, ügyvivő miniszterelnök, a liberálisok vezetője azt mondta, kész támogatni egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Kelemen Hunor, RNDS elnök a legvalószínűbb forgatókönyvnek nevezte ezt. Az újabb miniszterelnök jelöltről Nikosor Dán dönt. Ha a törvényhozás a következő kormányfőjelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az elnök feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, ugyanakkor szeles időjárás. Villámokkal kísért záporok, zivatarok csak elszigetelten alakulnak ki. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 27 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán változékony, de javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
4: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás, a Rinxilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Az életet pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana Pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
6: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Halspecialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
7: Reklámot hallottak.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: OneFM fülelő.
1: 2026. május 29-én elindult a Bean & Brew Kft. Precíziós fermentáció ásványvíz alkalmazásával egyedi aromaprofilú kézműves kávé előállítására című projektje SMIS 349 027 kóddal. A projekt célja egy innovatív, ellenőrzött kávéfermentációs technológia fejlesztése és validálása, amely speciálisan kiválasztott mikroorganizmusokat és ásványvizet alkalmaz egyedi aromavilágú prémium kávé előállításához. A projekt a Regiócentrum program 2021-től 2027-ig keretében valósul meg. A projekt teljes értéke 3.394.247,36 lej. A megvalósítás időtartama 24 hónap. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán- és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
3: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Szeretem Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

minket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átverül újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukod.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tombol a kánikula Európában, a hőhullám főként Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja. Franciaországban már több tucat halálesetet is jelentettek, és már harmadik napja vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban pedig a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. A meteorológusok szerint az úgynevezett hőkupola fokozatosan terjed kelet felé, így Romániát is eléri. Az ország északnyugati részén már sárga jelzésű riasztás van érvényben. A következő napokban pedig szinte mindenhol emelkednek a hőmérsékletek. Napközben 30 fok feletti értékek lesznek jellemzők, éjszaka pedig nem esik 18 fok alá a hőmérők higanyszála. A hőség mellett továbbra is számítani lehet heves záporokra, főleg domb- és hegyvidéken. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nagy részén folytatódik a füllett meleg idő, akár 25-35 Celsius fokos maximumokkal, amelyet helyenként heves viharok szakítanak meg. Csütörtökön országos kánikula várható, a sárga hőség riasztás szinte az egész országra kiterjed. Különösen nyugaton és északnyugaton várható komoly kánikula, kivételt csupán 5 megye, Hargita, Kovászna, Bákó-Neamc és Szucsáva megye képez. Enyhén emelkednek az üzemanyagárak Romániában, annak ellenére, hogy a kőolaj világpiaci ára csökken, az ellátási helyzet javulása és a hormuzi szoros újranyitása nyomán. Szakértők szerint az ellentmondásos trendet az energiaárak és a belföldi piaci költségek eltérő mozgása okozza. Az országos átlag szerint egy liter benzin 8,57 bani, míg a dízel 9,12 bani körül alakul. Románia ezzel az Európai Unióban a benzinárak tekintetében a 10. legolcsóbb, dízel tekintetében pedig a 11. helyen áll. A Szociáldemokrata Párt vállalja a kormányzást és Soringrind Jánót javasolja miniszterelnöknek, döntött az alakulat országos elnöksége. A PESZEDES szűkebb vezetése úgy döntött, belép a kormányba, és a miniszterelnöki tisztségre Soringrind Jánó jelölését javasolja, a szavazás pedig egyhangú volt. Eljött az ideje annak, hogy ne egymásra mutogassunk, hanem konkrét megoldásokkal álljunk elő, jelentette ki Soringrind Jánó a döntés utáni sajtótájékoztatón. Közben a Penele, az Uszere és az RNDS vezetői is egyeztetnek a hogyan továbbról. Korábban Ilija Bolozsán, ügyvivő miniszterelnök, a liberálisok vezetője azt mondta, kész támogatni egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Kelemen Hunor, RNDS elnök a legvalószínűbb forgatókönyvnek nevezte ezt. Az újabb miniszterelnök jelöltről Nikosor Dán dönt. Ha a törvényhozás a következő kormányfőjelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az elnök feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, ugyanakkor szeles időjárás. Villámokkal kísért záporok, zivatarok csak elszigetelten alakulnak ki. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 27 fokot is elérheti. A holnapi nap folyamán változékony, de javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
1: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
2: Igen, miért?
1: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
2: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
1: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
2: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
3: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
2: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
4: Reklámot hallottak.

Szőlőtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Fanetem Rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene. Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szinetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: zene, fülig mosoly.
1: Fun FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM rádió.
2: I don't wanna change it.

0: follow me. If you want to be a hero.
1: Fültől fülig Fan FM.
2: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
1: FM 87.6.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fene

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszered.

0: Fan FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM Rádióban.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Főleg zene. Fun FM. What you saw. Oh, a perfect. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Főleg zene. Fun FM. 80

0: Évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM

0: country girls.
1: Fülig zene, fülig mosoly.
2: Megállás nélkül.
1: Fan FM.
2: Fan FM. Fülig zene.

Fülltől fülig Fan FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene. Fan FM.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.